0: Es ist 14 Uhr.
1: Valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üvegbort kibontok.

Szóval, yes, az a riak brutálisan megy előre. Ilyesmi harmóniákat ír.